Apple nyen ga dame nya de nyen ga ame anua maga ga de ni pare tade ga inai arubuang mi pau.